sing nyemet woh lakar petemon jenenge kuwena rasa santine rasa kesentosane doh lakar tepukin jeneng Om Santi Santi Santi.